0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, hálás szívvel köszönjük te néked a mai reggelt, hogy újra és újra arra döbbenhetünk rá, és csodálkozhatunk rá, hogy mennyire nem arra tekintesz, amit igazán érdemelnénk, hanem Jézus Krisztuson keresztül tekintesz ránk. Hálás szívvel köszönjük ezt, Urunk, és ezzel a reménységgel jövünk ma reggel is, tudva azt, hogy ő rajta keresztül látod a mi utunkat. Szeretnénk, Urunk, megérteni az Úr Jézus útját ránk nézve, szeretnénk követni, szeretnénk életünket oda tenni teljes mértékbe te eléd. Kérünk lelked által, így munkálkodj, és a te szavadat így add a mi szívünkbe. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetséges szakaszból olvasom, Zsidókhoz írt levél 10. részéből, a 26. verstől a 31. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Aki megveti a Mózes törvényét, 2 vagy 3 tanú bizonyságra irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki Isten fiát megtapodja, szövetségnek vérét, melyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr, és ismét az Úr megítéli az ő népét. Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hát a Zsidókhoz írt levél szerzője nem fél az ítéletről beszélni. És olyan elgondolkodható az, hogy mi talán egészen másképp tekintünk erre. Olyan óvatosan szoktunk arról beszélni, hogy a Szentírás nagyon erőteljesen beszél az ítéletről is. Sokkal inkább hangsúlyozzuk azt, hogy Isten hogy szeret, és hogy szeretetében mennyi mindent eltűr, de arról, hogy az Isten szentsége, az Isten igazsága, szuverenitása, erről nagyon ritkán van szó. És ilyen kesztyűs kézzel nyúlunk hozzá mindig, mert érezzük, hogy valahol ez egy olyan vonal az Isten és ember kapcsolatában, ami nagyon-nagyon éles és nagyon meredek. Valamennyire ismerve az egyház történelmet, látjuk azt, amikor nagyon merészen nyúltak az ítélethez, és mint egy félelmet keltve beszéltek sokat, kiszínezve az ítéletnek a valóságát, a pokolnak a bugyrait szemléltetve, a különböző pokoli lényeknek a megrajzolásával, és bizonyára a középkorban félelemből sokan voltak, akik félve ezért Istenhez kiáltottak. És aztán rájöttünk arra, vagy az egyház rájött arra, vagy az ember, vagy Isten kijelentette, hogy az Istennel való kapcsolatban nem a félelem az, ami kell meghatározzon elsősorban. Nem a félelemből kell bármit is tegyünk, hanem Jézus Krisztusban a szabadság lelkét adja az embernek. És bár valóban a szabadság lelke az miután megismertük Krisztust, akkor van ott, de előtte, talán nem túlzás mégis, először is abba elmélyedni, hogy nem hatalommal és nem erővel, hanem szeliden, csendben közeledik az Isten. Valóban szeretettel. Természetesen ez nem teszi félre azt, hogy mi van akkor, hogyha ezt a türelmes, szelíd, szeretetteljes közeledést az Isten semmi, vagy az ember semmibe veszi. Beszél erről is Szentírás. A felolvasott ige szakaszunkban érdekes módon most erre teszi a hangsúlyt a mai nap ige szakaszunk, ugyanakkor fontos megérteni azt, hogy az ítéletnek a bemutatása, ez nem kiragadható, és nem önmagában értelmezhető. Van előzménye, és utána, szintén a holnap ige szakaszunkban, ismét látszik az, hogy csak bele van helyezve tulajdonképpen magának az ítéletnek a bemutatása. Mi is van az előző versekben? Hát csak néhány dolgot hadd emeljek ki. A konkrét előzményekben arra biztatja ezeket a gyülekezeteket, hogy járuljanak igaz szívvel, a hitnek teljességével. Tehát járuljatok hittel. Aztán következő, ragaszkodjatok a reménységhez. És a harmadik pedig, figyeljünk, ügyeljünk egymásra, a szeretetre, jó cselekedetre való felbuzdítás véget. Tehát ez először, ami hangsúlyos. Járulni. Hittel. Jézus Krisztushoz. Aztán ragaszkodni a reménységhez, és buzdítani egymás szeretetre, szeretetből való cselekvésre. Tehát ez az, amivel kezdődik, tehát ez az alapja annak, hogy Isten népéről beszélhetünk, a hit, reménység, szeretet. Érdekes módon itt is úgy felragyog az, amit Pál az 1 Korintus 13-ban összegzésként mond ki. Azt mondja, hogy Isten népével kapcsolatosan ez az a nagyon-nagyon biztos alap, amit természetesen az előző fejezetekben nagyon mélységesen kibont, felragyogtatva azt, hogy a Krisztus, Jézus Krisztus személye mennyivel több az Ószövetségben üttörténeti szempontból lévő eseményekhez képest. Megkezdve Mózes, áldozatok, mennyivel több Krisztus áldozata, mennyivel több Krisztus főpapsága, profétasága. És amikor úgy felragyogtatja, hogy Krisztusban azt a legtöbbet kapja meg az ember, rámutatva arra, hogy egyetlen út és az a valóságos út, na ezek után beszél arról, hogyha erre az útra rálépsz, járulsz hozzá, odamész, akkor a feladat az, hogy ragaszkodj hozzá. És a ragaszkodásban és az odajárulásban a mások felé, a testvéreid felé való buzdítás, bátorítás. Ugyanakkor az előző pár versekben, hogyha olvastuk a 17.-18. verset, azután is szól, és az ő bűneikről, álnokságaikról többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Tehát van egy tény meghatározás, hogy amennyiben odajárultunk, akkor ez egy rendezett dolog ember és Isten között. És a mai napig a szakaszunk viszont még jobban kinyitja ezt, és azt mondja, ha szándékosan vétkezünk igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Tehát minthogy egy ellentmondás lenne, és általában a radikális protestantizmusban ez az az alapige, amire alapozva mondják azt, hogy a kegyelemből hogy lehet kiesni. Ugyanakkor nagyon fontos megértenünk azt, kedves testvérek, hogy ez is egy ugyanolyan vonal, amit teljes egészében fel nem foghatunk. Mert Isten van olyan hatalmas, mindenható, szuverén, minden hatalom nála van, ezért akit egyszer megváltott, az meg van váltva. Ez egy tény. De ugyanakkor rámutat arra, hogy aki megismerve semmibe vette, az mégis az áldozatot, ami őt megmenteni, ami őt eltakarná, azt utasítja el. Tehát akkor most ki lehet esni a kegyelemből, vagy nem lehet kiesni a kegyelemből? Én arra biztatok mindenkit, hogy fedezzétek először is azt fel, és ahhoz ragaszkodjatok, hogy kegyelemben vagytok benne. És ne azt méregesd, mitől, kitől, hogyan lehet kiesni, hanem éld annak a kegyelmét, hogy te benne vagy a kegyelembe. Mert hangsúlyozom, ez ugyanolyan kérdés, mint az Isten szuverenitásából fakadó eleve elrendelés kérdése. Hogy földi értelemmel felfogni nem lehet. Mert lehet igazolni azt is, hogy mennyire fontos, hogy te indulj, te kér, te cselekedj, de másik oldalt ott van az, hogy Isten az, aki munkálja a zakarást. Egy olyan feszültség ez, amelyet nem lehet emberi mértékben meghatározni. Talán leegyszerűsítve, sokszor elhangzott már erről a szószékről, talán valóban abban oldódik fel, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan a mennyek kapujának a bejáratánál, és amikor bementél és visszanézel, Isten hozott. Tehát ennek a kettőnek a feszültsége. És ezért nagyon óvatosan lehet egyrészt magával a kegyelmi kiválasztással, az eleve elrendeléssel, és a kegyelemből való kieséssel kapcsolatosan is nyilatkozni. Amikor ilyeneket olvasunk a Szentírásban, ítélet bemutatása, akkor számomra sohasem egy tényközlés, hanem egy figyelmeztetés. Vigyázz! Megteheti az Isten, hogy bárkivel azt tehet, amit akar? Megteheti. Könyörülök, akin könyörülök. Mindenható Isten. De nem, ezt teszi. Megtehetné, hogy jogosan rám nézve ítéletet gyakoroljon szüntelen, elvessen. Megtehetné, jogosan tenné meg. Még csak kétségbe se vonhatnám. De nem ezt teszi. De nem szabad elfelejtkeznem róla, hogy megtehetné. És itt is ebben az ige szakaszban, amikor arról beszél, hogy mi van akkor, ha, akkor ez újra nem egy tényközlés, hanem egy figyelmeztetés. Nem beszélve arról, hogy ágyazódik bele abba, amit az előző versekben az odajárulás, a ragaszkodás, a buzdítás, tehát ezekhez hogy kapcsolódik? Ha odajárulsz, ha ragaszkodsz hozzá, ha buzdítod, emberi kapcsolatban benne vagy, szeretett kapcsolatban benne vagy, akkor innentől kezdve ez nem kérdés. Akkor nem kérdés egyszerűen az, hogy mi van akkor, ha. Ha viszont nincs ott az odajárulás, ha viszont nincs ott a ragaszkodás, ha viszont nincs ott a buzdítás, akkor ebbe az irányba haladok. Ugyanakkor felhívják a figyelmet a biblia kutatók, biblia magyarázók, hogy bizonyára itt ebben a mai napi ige szakaszunkban ennek a képnek a bemutatása, ez szintén egy konkrét helyzetre való válasz. Azaz nem ismerjük az akkori gyülekezetnek az úgymond mindennapjaiban lévő kihívásokat, kísértéseket, amiket tudunk, abból következtethetünk. Komoly keresztény üldözések voltak. Keresztény üldözésekben, majd a holnapi igeszakaszban látjuk, hogy emlékezteti őket, hogy ti ezzel szemben mégis hogy vállaltátok fel, hogy engedtétek el mindazt, amihez ragaszkodtatok, és hogy kapaszkodtatok bele a kegyelembe. Tehát itt, amikor erről beszél, akkor nem szabad kiragadva látnunk magunk előtt azt, amit ebben az ítéletben meghirdet. De mint adott gyülekezetben lévő probléma, azaz, hogy egyesek félelemből, kényelemből, passzivitásból, vagy nem tudni miből, vagy mitől, de ott hagyták a közösségeiket, a gyülekezeteiket. És ezekre nézve konkrétan mondja ki azt, hogy megismerted az igazságot, és választottad ismét a törvényt, miszerint nagyon nagy kísértés ez ma is, kedves testvérek, hogy ismerjük a kegyelemnek a szövetségét, a teológiáját, hogy mennyire nem a mi teljesítményünktől függ bármi is, hanem valóban egyszerűen megmagyarázhatatlan módon Isten szeretetéből fakadó kegyelemből, mégis időközönként beleesünk abba a kísértésbe, hogy mégis a mi teljesítményeinken keresztül nézzük az Istennel való kapcsolatunkat. Hogy mit teszek én, mit tettem én. És akkor ebből értelmezem azt, hogy az Isten közel van, vagy távol van. Ebből értelmezem, hogy az Isten kedvesen cselekszik irányomban, vagy nem. Milyen nagy kísértés ez. Gondoljunk ebbe bele, hogy hányszor van az, hogy valamit Isten kegyelméből tehettünk, és akkor azon keresztül nézem, és várom, és elvárom, hogy az Isten ennek megfelelően legyen neki kedves az, amit én tettem, és kedvességéből cselekedjen irányomba. Azt mondja az ige, hogy nem lehet visszamenni a törvény talajára, ha egyszer a kegyelem talajára léptél. Mit mond az ige? Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Szándékosan vétkezünk az igazság megismerése után. És itt fontos leszögezni, hogy itt nem konkrét bűnökről beszél. Mert ki lenne erre alkalmas, hogy ilyen tiszta életet éljen. Hanem itt alapigazságokról beszél. A kegyelem tanáról beszél. A Jézus Krisztus áldozatáról beszél. Ha megkérdőjelezem, elegész odáig, hogy ahogy bontja ki, még erőteljesebb, azt mondja, gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki Isten fiát megtapodja. A szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja. A kegyelem lelkét bántalmazza. Tehát tulajdonképpen itt fókuszál, és innen érthető az, hogy mit is mond akkor, amikor azt mondja, hogy ha szándékosan vétkezel, ha megismerted Jézus Krisztusban a főpapot, amit előzményekben mélységesen kibont a zsidókhoz írt levél, ha megismerted főpapként a tökéletes áldozatot, megismerted azt, hogy megnyílt a kárpit, ha átélted az Isten bűnbocsátó kegyelmét is, ebben a kegyelemben elengedtél mindent, ami rajtad keresztül, magadon keresztül az Isten felé mutat. Ha elengedted minden tettedet, jóságodat, amire nézve bármilyen formába is, elvárhatnál Istentől bármit is. Amikor ezt elengedted, és ott állsz a kegyelem talaján, és az ellenkezőjét fogalmazod meg, amit Péter ott a Jézus lábainál, menj el tőlem, Uram, mert a te szentségedben csak a méltatlanságomat érzem. Napjainkban ez is nagy kérdés, hogy mennyire érezzük a méltatlanságunkat. Mennyire fontos számunkra például a bűnbánat. Tudunk bűnbánatot tartani? Én meg kell mondjam a testvéreknek, hogy sokszor ezért kell nagyon erőteljesen imádkozni, hogy Uram, adj őszinte bűnbánatot. Ne csak külső kereteknek, hogy a külső keretekben lévő alkalmak esetleg valamit jelentsenek számomra, hanem azt a bűnbánatot, ami annak idején oda segített hozzád, azt a bűnbánatot, ami annak idején beláttatta velem, hogy nincs jól. És hogyha arra gondolok, hogy egy bűnbánati hét, ami ott van mögöttünk, és ha összeszámolom, hogy akárcsak az úrvacsorázók közül hányan vettek részt bűnbánaton, bűnbánati Isten tiszteleten. És nem számunkért, és nem megítélés, hanem csak elgondolkodtató. Mennyire tartjuk fontosnak a bűnbánatot? Már sokszor olyan immunissá válunk, és fásultá, és nem jelent semmit. Maximum letudom azzal, kipipálom, hogy meghallgatok egy bűnbánati Isten tiszteletet online-ba. Már csak arra se veszem a fáradtságot, hogy ott legyek Isten házában. Pedig nem véletlen, hogy Pál, vagy a zsidókhoz írt levél szerzője pont erről beszél, hogy odajárulsz, ragaszkodsz és buzdítasz. Hogy kapcsolódik össze az egyén a közösséggel? Nem csak te rólad van szó. Első lépésben te rólad, odajárulni, ragaszkodni. De ennek a vele járója az összekapcsolódás. Az együtt való könyörgés, az együtt való leborulás, az egymás buzdítása. És akkor itt valóban hangsúlyos és fontos azt megérteni, hogy az Istennel való kapcsolatunkban senki nem vonhatja kétségbe azt, hogy az ő áldozata tökéletes, egyszeri áldozat. Hogy bűneim végérvényesen megvannak bocsátva. Magamra nézve is ezt újra és újra

0: A fölül vizsgálata, hogy a megbocsátott bűneim milyen mértékben kapcsolódnak Krisztushoz. Milyen mértékben vagyok szorosan Krisztusban? Ez a nagy kérdés egy bűnbánati héten minden esetben, hogy a vele való kapcsolatomban ez a szorosság vagy távolság milyen mértékű. És ennek az átgondolása, vagy az igének a megszólítása. Mert ha belefásulunk, rutinná válik, akkor észesen vesszük, hogy az Isten fia semmi bevétele, a szövetség vérének tisztátalan tartása, és a kegyelem lelkének a bántalmazása. Az, ami felé haladhat az ember. És újra mondom e mai reggel, itt nem ijesztgetés, hanem óvás, szeretetből fakadó óvás. Gondoljátok meg, azt mondja, gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb. Engedni, hogy Isten lelke mai reggel is ebben formáljon, ebben munkálkodjon bennünk, hogy megismerve a kegyelem mélységét Krisztusban, felismerve Jézus Krisztusban, hogy Isten előtt mit vállalt én értem, hogy hogyan kapcsolt magához, megértve azt, hogy a keresztény létem, életem megszentelődés útját jelenti. Megszentelődés útját. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ezen az úton, megszentelődés útján engedjük, hogy Isten lelke által megszólítson, buzdítson, megújítson, és megelevenítse bennünk azt, hogy kihez is tartozunk mi. Maradjunk a kegyelem talaján. Amen. Drágulunk, azért könyörgünk, hogy ne engedd soha, hogy tudatosan vagy tudattalanul, de megkérdőjelezzük, vagy semmibe vegyük azt az áldozatot, amit te véghez vittél, mi értünk. Megkérdőjelezzük azt, hogy te rendezted a kapcsolatot az Atyával. Megkérdőjelezzük azt, hogy örök élettel ajándékoztál meg, és szüntelenül az Atya előtt esedezel értünk. Engedd, hogy ennek a bizonyossága határozza meg a mindennapjainkat, tudva azt, hogy te nem mondasz le rólunk, kegyelmedbe fogadtál, és kegyelmedben tartasz. És kérünk téged, Urunk, hogy lelked által munkálkodva bennünk tégy készé arra, hogy szívünkben eleven legyen annak a megélése, hogy megváltott gyermekeidként a te kegyelmedet hordozunk ebben a világban. Hadd látszódjék rajtunk, hadd legyünk egymás számára a te eszközeid, hogy tudjuk egymást buzdítani, tudjuk egymást bátorítani a szeretetben való cselekvésre. Kérünk, Urunk, így áld meg a mai napunkat a te kegyelmedből. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünk.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitányára gyorsztuk a csámú. Az angol Premier League-ben a Manchester United 5-2-re küldötte az Ipswich-et az Old Traffordon, Bruno Fernandes pedig mesterhármas szerzett. A Chelsea egy 7 gólos thrillerben 4-3-ra verte a Brightont, a Leeds és a Brentford döntetlenre végzett, a Sunderland pedig egy késői góllal legyőzte a Fulhamet. A La Ligában újabb madridi gálát láthattak, a Real Madrid 4-0-ra nyert a Málagával szemben, Jude Bellingham 2 gólt szerzett, Kylian Mbappé és Arda Güler is betalált, így a királyi gárda a José Mourinho irány a sorozatban harmadik bajnoki sikerét ünnepelhette. Van Liszki Premier League Manchester United Ross Romeo Ipswich, Zrachunkon 5-2 na Old Trafford, Bruno Fernandes a formájú hat-trick, Chelsea u londonskomu Treblery, Premier Brighton Zrachunkon 4-3, Leeds i Brentford zihrali u ničiju, a Sunderland zavdjaki pizňomu holu zdolav Fulham. U La Ligi u Bolivaljke stali svitkami čerhovo madridskog šou, Real Ross Romeo Malahu Zrachunkon 4-0, Jude Bellingham zabil dvíči, Kylian Mbappé a Arda Güler takož vyznačili se. Команда Жозе Муріньо святкувала третю поспіль перемогу в чемпіонаті. Filip Hrgović a modern nehézsúly egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatta, amikor kiütötte Moses Itaumát, akit a londoni összecsapás egyértelmű esélyesének tartottak. A horvát nehézsúlya a 9. menetben győzött, miután a brit boxoló sarka bedobta a fehér törölközőt. A mérkőzés megállításának pillanatában a horvát teljes mértékben hátrányban volt a pontozó lapokon, így a kiütés volt az egyetlen út a győzelemhez. Moses, aki korábban soha nem boxolt, 6 menetnél tovább profi pályafutása első vereségét szenvedt el. A mérkőzés után a horvát bunyós kijelentette, hogy szeretné egyesíteni a világbajnoki címeket és kész megküzdeni a WBC világbajnokával, Agit Kabayellel, vagy a WBO ő birtokosával, Daniel Dubuával. Filip Hrgović stal autorom odnej z najbližších sensácií súčasného heavyweightu. Nokautovavšem Mozesa Itaumu, jako važali bezaprečným favoritom londoňského protestojania. Chorvátsky superťaž premíhu 9. raundi, koli kut Británcia vykonul bílý rušnek. Na moment zupinky boju Hrgović povnistiu prohrával za zapiskami súdiv, tož nokaut stal jediným šľachom do peremohy. Mozes, jaký do cieho žodnou razu neboxoval dolše 6. raundu, saznal peršuj porázky u profesionálach. Pisľa boju Chorvát zajavil, že oprahne objednáte tituly зустрівшись із чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом або володарем пояса WBO Даніелем Дюбуа. A héten a száguldó cirkusz mezőnye a legendás monzai aszfaltcsíkra érkezik, ahol szeptember 4-én pénteken kezdődik az olasz nagydíj hivatalos programja a szabad edzésekkel. A világbajnoki pontverseny egyre szorosabb, így a hétvége kulcsfontosságú lesz. Az időmérő szombaton 16 órakor, a vasárnapi futamot pedig 15 órakor rendezik. A hétvégén a klubfutballé a főszerep, az angol Premier League-ben, a spanyol La Ligában, a Bundesligában és az olasz Széria A-ban is teljes fordulót rendeznek. Всього тижня пелетон королівських перегонів перебуває на легендарний автодром Монза, де 4 вересня у п'ятницю розпочнеться офіційна програма Гран-прі Італії вільними практиками. Чемпіонат світу стає дедалі напруженішим, тож вікенд матиме вирішальне значення. Кваліфікацію проведуть у суботу о 17:00, а старт головної гонки відбудеться у неділю о 16:00. Вихідними в центрі уваги буде клубний футбол. Повний тур зіграють в англійській прем'єр-лізі, іспанській ла-лізі, німецькій бундес-лізі та італійській серії А. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Váhozalosájt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке hallották.

0: külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
2: 2026. augusztus 31-e 10 után 14 perccel. Először van kívánom mindenkinek a nyár utolsó napján és a 2026-os tanév első hetének első napján.
3: Így van, valahol már nagyon belehúztak az évkezdésbe. Ugye mindig megy a vita, legalábbis gondolom én a tanári karokba, hogy na, akkor végül is mikor kezdjünk, mert hogy szeptember 1-e az már hivatalosan egyébként tanítási nap. Ugye alapvetően legalábbis, ahogy én visszaemlékszem az iskolában eltöltött jó néhány évemre, osztályfőnöki óra ismerkedés, mi történt a nyáron. Hát maximális esetben a könyvtáros nő, aki meglátogatott minket. Tényleg. Tehát, hogy olyan könnyed lélekkel és testtel indulsz el az iskolába, aztán ilyen kilogramok nyomják majd a hátadat, mert hogy az egész éves könyvkészletet az megkapod, ugye füzeteket ott nem kapsz, tollatot nem kapsz, tehát azt nem viszed magaddal értelemszerűen, de hát úgy jössz majd vissza, és hát ugye 2026-nak a szeptember 1-éről az keddre esik, és valószínűleg jó néhány iskolában úgy szervezték meg, hogy hát akkor az augusztus 31 had legyen már egy ilyen ünneplősebb ez az elefánt effektus, hogy miért van olyan hosszú orra, hogy ez a tanév se kezdődjön olyan hirtelen, tehát hogy ma még ünneplünk, holnaptól majd tanulunk.
2: Egyébként én ezt teljesen korrektnek tartom abban a szempontból, hogy azért gondolj már bele, hogy mennyire inkorrekt lenne, hogyha szeptember 1-ét megkezdened egy nappal korán. Jóval, hogy már ma reggel láttunk iskolába rohanó gyermekeket, az ünnepi műsort lehet, hogy ezt még meg lehet tenni, azért ma már tanulj, ne tanuljunk már, azért nem hiszem, hogy azért az hogy egy szép dolog lenne, hogy 1-é, hátok egy jó fizika órát, egy kis kémia órát még ittassunk be, úgyhogy a tanórákra azért még mindenképpen a holnapig lehet várni, úgyhogy addig pihenjétek ki magatokat, bár azt a nagy döccelést fogom majd várni, amikor hirtelen minden a feje tetejére áll, hát sokkal korábban kell eszkelni szinte mindenkinek, mert az eddig a gyerek hiába írt, beszéltünk arról, hogy egy héttel korábban már fokozatosan elkezdünk korábban kelni, az én gyerekem 10 óra volt a nyári átlag, és most már fokozatosan 9:30-kor fel tud kelni.
3: Hoppá, hoppá,
2: ugye,
3: hoppá.
2: Ez augusztus 31-ére elég jó eredmény.
3: De ez ugye nem egy kijevi időt jelöltél ez a helyi időszámítás szerint.
2: Hát, ez a fokozatosan átneve ez nem jött össze sok esetben, de attól függetlenül holnap reggel 7:30-ra bent kell lenni, ha tetszik, ha nem.
3: Ez viszont valószínűleg a Beregszászi, legalábbis itt a környéken a közlekedést is meg fogja majd terhelni. Ebből fogadóan lehetséges, hogy még attól is korábban el kell lesz indulni, akik mondjuk autóval viszik gyermeküket iskolába. Hát a gyalogos forgalom azt szerintem nem okoz majd különösebb fenntakadást, ott a zebrákat kell megkeresni, esetleg inkább a sofőröknek kell lesz majd egyre inkább szemfülesebbeknek lenni, hiszen elég sok közlekedő gyermek van. Hát fogadozni nem szoktam, de úgy érdemes lenne megszámolni, hányan fognak mondjuk rollerrel érkezni iskolába, ami bizonyára megnehezíti majd az autóknak a dolgát.
2: Igen, és a szágódó, siető anyukáktól talán nincs is izgalmasabb élmény a közlekedésben, úgyhogy erre is szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy a szágódó, siető anyukák, akik gyerekeket viszik iskolába, óvikába, azok aztán tudnak meglepetéseket a közlekedésben okozni, úgyhogy hát legyünk nyugalomban, legyünk türelemben, és ne siessünk annyira. Még akkor se inkább késünk el, mint hogy kocsanjunk valahol, vagy éppen egy zebrán pakoljuk ki a gyermekünket, amit egyébként a Kressz minden irányba tilt. Na de hát ez majd a holnapi napnak a történet lesz, amikor ezekkel már találkozunk a közlekedésben. De ez ettől szép, hogy így hozzászokunk a megmozdult városi élethez, megmozdult közlekedéshez. Már talán szükség volt, hiányérzet volt az embernek, hogy kevesen vagyunk reggelenként.
3: Talán akik biciklivel közlekednek, azok szintén legyenek szemfülesek, amikor autó mellett haladnak el, mert lehetséges, hogy nagyon sok gyermek nem szokja meg azt még, hogy még oldalt is kell kiszállni, és éppen pénteken voltam szemtanúja egy ilyen furcsa balesetnek, hogy hát az autó ajtaja egyszer csak kinyílt a biciklis előtt, és a Munkácsi utcán dél környékén magas forgalomban át a hölgy az elég komolyat bukfencezett, mondjuk az, hogy tényleg a gondviselésnek köszönhető, hogy nem jött éppen akkor arra autó, de hát nagyon sok gyermeknek, ha szabad így mondani, hogy vissza kell szokni, bár reménység szerint olyan sofőr van baloldalt elől, aki ott hátulra rászól, hogy jobb oldalt kell kiszállni majd. Hát, hogyha jól mondom, hogyha jó oldalt állt meg az autó, tehát hogy ne okozzon ez majd meglepetést jó néhány embernek.
2: Fontos, megjegyezzük, hogy ilyenkor azért még a tanszervásár zajlik Beregszász központjában, és illetve hát a virágárusoknál lehet feltetően nagyobb, mert is nagyobb forgalom. Azért a szeptemberi iskola kezdését csokorvirággal talán teljes, úgyhogy itt azért vagy egy szálvirággal, itt azért most kitartást kívánunk az itt dolgozóknak, és akik bennünket hallgatnak ebben a műsorban. Egyrészt nagyon húzódjon el, nagyon jó legyen az idei szezon. A virágárusoknál is persze rengeteg jó mosogós diákot tudjunk ezekkel, hogy az a tanárné tudjunk majd ezáltal elérni, hát reménység szerint jó lesz. Aztán fontos megjegyezünk, hogy ez a 2026-os esztendőnk utolsó nyári napja. Hát az idei nyára, hogy mint a gyors vonat éppen, hogy vártuk, aztán zsügy már el is ment, és túl is vagyunk rajta, hihetetlen, de azért egy-két érdekességgel találkoztunk, ha meg akarjuk nézni, milyen volt a 2026-os nyár. Hát elmondhatjuk, hogy hát minden idők egyik legmelegebb és talán legszárazabb nyara volt, legalább itt a Kárpát-medencén belül. Az abszolút hőfok itt vidékünkön 42 fokot mértek az Alföldön június 30-án árnyékban, Széchény nevű térségben. Ez a Kárpát-medence egyik legmagasabb hőfoka. Hát a 42 az tényleg meghökkentően durva, és ugye ezen a vidéken mondjuk a 41,7 volt egy 2007-es hőfok, ez volt talán még ilyen mértékű, de azért az bő 19 évvel ezelőtt történt, úgyhogy elmondhatjuk, hogy azért az idei év ebből a szempontból is melegebb volt, mint az a többi. Hát nagyon sok esőt vártunk, nagyon kevés eső, csapadék érkezett, meg csak júniusban a havi 37 mm eső azt mondja, hogy ez a fél fele pont annak, ami egy évvel korábban volt, és ugye volt egy hőkupola hatásunk is, ami igazán berecsintette itt vidékünkön a szárazságot, és hát azért elmondhatjuk, hogy ebből ez a kevés csapadék, kevés hatalmas hőfok következménye az asszály, és az elsivatagosodásnak az élménye, vagy éppen rémisztő látványa vidékünkön, ami azért Beregszász vonzás körzetében is jelen van, hogyha nem egy fás, bokros udvarunk van, akkor azért mindent képes volt kisütni a nap.
3: Igen, abszolút hőség volt, hát és nem is tudom, hogy mennyire kell majd erre berendezkednünk, hiszen ez a hőhatás még most is itt van. Hát holnapi napra gondolom nagyon sokan várják a jó időt, azért ha az elsősök, meg akár a többedikesek is ott vannak az iskolai ünnepségeken, hát nem szeretnének esernyő alatt ünnepelni. Picit változtatott a szinoptik azon, hogy holnapra milyen időjárás is várható. Ha valaki holnap reggel 5 óra, 6 óra környékén arra ébred, vagy arra avval találkozik, hogy esik az eső, akkor nem kell nagyon megijednie, mert ez reggel 8 órára legalábbis a számítások alapján el fog majd tűnni, ha lesz egyáltalán. Tehát a szeptember se a legesősebb arcával köszönt majd ránk. Jelenleg 29 fok van Beregszászban, illetve annak környékén, és a mai napon sem fogunk fázni, 33 fokos csúcshőmérsékletet várnak.
2: Igen, azért, ha emlékszünk a gyerekkorunkban, a szeptember elseje az a forduló pont volt, amikor reggel már csapkát is kellett, és hosszú nadrágot kellett venni. Tehát ez szerintem minden alkalommal úgy volt, hogy én már zakót is vettem, mert ugye is öltönyösen jártunk iskolába, de fehérimben fáztam. Úgyhogy, és most lehet, hogy az a fehérimben fázás, ez most nem igazán
3: aktuális. Hát nadrág vesz, esetleg rövid
2: igen,
3: nadrág.
2: Igen, lehet, hogy rövid nadrág, illetve vagy rövid polót kell venni, de ma még ezt nem éreztem, bár a nyár még ma mindig nyár, kalendárium szerint, és az ősz az csak holnaptól ősz, de attól függetlenül azért megszokhatunk gyermekkorunkban, ez rendre így volt, hogy szeptember 1-én mindenképpen egy 5-6-7-8-10 fokot hűlt a hőmérséket, hát most ez nem úgy néz ki.
3: Változott a környezetünk, hát ahogy változik a tél is, nem tudom, sokan ebből a nagy melegből arra következtetnek, hogy nagy hideg lesz majd télen. Hát, hogy ez a két szélsőség mennyire találja meg egymást, nem tudom, de őszintén egy -35-öt nem feltétlenül szeretnék kipróbálni.
2: Jaj, kösz, ez jó hangzott. Egyébként most láttam egy tanulmányt, amely azt mutatja, hogy a Földön adott időben 100 fokos hőkülönbségek is voltak ebben az esztendőben, ami azt mondja, hogy mínusz és plusz csúcsértékek között 100 fokot is be tudtak mérni, elképesztő.
3: Az Antarktiszon egy mínusz 60, miközben Európában egy plusz 40.
2: Igen,
3: akkor a százas megvan testvérek között is.
2: Úgyhogy elképesztő dolgok ezek, na de hát szép, hogy zajlik, és így még mindig azt mondom, hogy nyáron legyen nyára, hogy régen az időseink mondták. Fontos, hogy ezen kétórás műsorban is várunk technikai beszámolókat, illetve élmény beszámolókat, hogyan készültek a holnapi tanévkezdésre. Nyugodtan írjátok meg, hogy milyen volt az idei nyár, és persze akár élmény beszámolókat is várunk ebben a kétórás műsorban. Írjátok meg, és külön örömmel veszük, hogyha megosztjátok a nyári élményeket, és mitől kedves számotokra az ősz, és nem olyan rég láttam, hogy hallottam egy gondolatot, hogy valakik az ősz szeretik, nem pedig a nyar.

0: Mitől szeretik igazán, számukra miért fontos igazán az ősz, és miért is kedves számukra ez az időszak. Egyébként, akik turizmus szempontjából nézik Kárpát-alját, akkor azt mondják az idegenvezetők, hogy ősszel gyönyörű a Kárpátok, csak igazán, mert amikor a falevelek elkezdenek sárgulni, akkor meseszép pompát tudnak adni vidékünk hegy oldalainak, úgyhogy itt a lehetőség, ha szépre vágyunk akkor és hűvösebbre, akkor lehet, hogy a Kárpátaink hegygerince lesz az igazi befutó tuti hely.
1: Igen, a nyárnak a zöld palástja az mindenképpen egyfajta nyugalmat sugároz az ember felé. Ugye azt mondják, hogy ha a színek közül a nyugalmat kellene elővenni, akkor mindenképpen a zöldre szavaznának. Viszont az ősznek a tarkasága és az a sokszínűsége az utánozhatatlan.
0: Megyük is mai témánkkal. Éppen a percekben zajlik Debrecenben a Kárpát-medencei református központi tanévnyitó ünnepség, ahol a Magyar Református Szeretett Szolgálat átadja, illetve a gyűjtésének a lezárásaként átadja a tanszercsomagokat. Kárpát-medence szintjén hirdetik a gyűjtést, és a Kárpát-medence szintjén történik majd osztás. Ezen a héten Erdélybe felvidék, illetve ezen a héten Kárpátaljára is elhozzák az ő általuk összegyűjtött tanszercsomagokat iskolatáskák, megpakolt iskolatáskák keretében. E kapcsán Dobis Ucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgált kommunikációs vezetőjét próbáljuk majd adásba kapcsolni az FM 92.1 műsorán a terveink szerint. Illetve egy másik izgalmas téma sikerült elérnünk a következő órákban: Bot Miklós zeneszerző néprajzkutatót, a Budapesti Hagyományok Háza hálózat főigazgatóját, témánk pedig az a díj apropója, amelyet átvehetett az ukrán külügyminisztériumtól az Ukrajnában történt sok éves népdal gyűjtési tevékenységének köszönhetően, és elfogadta a felkérésünket, és beszélgetünk Bot Miklóssal a terveink szerint a második óránkban arról, hogy hogyan történt ez a 10 éves munka, milyen élményeket szerzett, és hogyan is jutott el Ukrajnába, belső Ukrajnába népdalokat gyűjteni egy magyar előadó művész, néprajzkutató. Ebben a témában is beszélgettünk, majd ajánlom mindenkinek figyelmébe.
1: Szóhagynyisnyi hasztinásai peredácsi, Zsófia Dobis Lucski, kerübnécevi gyilú kommunikácii uharszkai reformáckai službe milosszárgya, tam Miklós Bot, kompozitor, etnográf, generálni direktor Budapestskoho budinko tradícii.
0: A háttérben zenével folytatjuk, Curtis és Király Viktor énekel, ez pedig Mehet a tánc 2024-ből. Tartsatok a Púzus Rádió különkedés műsorával itt az FM 92.1-en.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, 10 óra 36 perc van, ma Erika névnapja van, köszöntjük az Erikákat, engedjétek meg, hogy Kanas Erika kedves sógornőmet köszöntsük az ételen keresztül, nagy szeretettel.
3: Isten éltesse.
2: Velünk van Karesz, szép napot mindenkinek, jó pihenést kívánunk a rádió hallgatóknak, Anna is írt, gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek szeretettel, Erika is velünk van, áldott szép hétfői napot és hétkezést kívánok mindenkinek, illetve Ibolya is írt, sziasztok, szép napot mindenkinek, 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk aktív, itt van technikai köszöntés, technikai információkat és akár köszöntéseket is, itt az Erikák névnapja alkalmából van lehetőség ezt megtenni. És ahogy ígértük, menjünk is tovább egy újabb témával, a tanszer csomagok gyűjtése Kárpát-medencén belül, itt 2026-ban is fontos volt a Magyar Református Szeretetszolgálatnak. A témakörben megyünk egy újabb kapcsolással.
3: A vonal másik végén köszöntjük Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Szjódnyi známé nevzeszkú, Zsófia Dobis Lucski, kerivnice vigyilú kommunikácii uharszkai reformátszkai szlúzsbe milosszerdja. Áldás békességet, hallasz-e bennünket?
4: Áldás békesség, jól hallok, és köszönöm a meghívást.
2: 2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg arra, annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
4: Ez pontosan így van. Ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első, legelső adománygyűjtések között ott volt. Nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskolakezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó, tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filztollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek,

0: az áruházi gyűjtések rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszergyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával vagy füzetcsomaggal. Cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretetszolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor az a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és ez aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
1: Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református össztanév nyitó ünnepség, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
0: Most az mögöttünk álló hét az igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban országszerte az adomány átadásainkat, és Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni az iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat szeretett szolgálatunk. Ez most idén tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád-Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljuttatni, ez szinte a teljes tanulói létszáma.

0: magyar családi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szórványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor, kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Partiumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetésre, és hogy mindig gondoltok ránk, áldott napot és jó munkát kívánunk.
0: Ez így lesz a jövőben is, és köszönjük szépen, áldás békesség.
2: Áldás békességet. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Rucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Ez a háttérben a halott pénz, az élünk kellett volna 2026. augusztus 30-e a nyár utolsó külön kiadása szól, a hét első műsora hétfő van. Rengeteg üzenet érkezik hozzánk, külön köszönjük, ha írtok nekünk, és köszöntitek az Erikákat, mert van rá lehetőség egy-egy üzenettel. Velünk van Ibolya is, köszönt minden rádióhallgatót. Gabriella írt, szép napot kívánok mindenkinek, és köszöntöm négy napig alkalmával az Erikákat. Illetve Éva is velünk van, kellemes hétfői napot kíván a gyerekeknek, vidám iskola kezdést.
3: Legyen úgy, és reméljük, hogy a hétfő után a kedd az még vidámabb lesz majd, újra találkozásoknak a lehetőségével gazdagítva.
2: 10:58 perc van, zenután jönnek a legfrissebb 11-es hírek, aztán jönjünk vissza a második óránkkal. Ez a hétfői különkedés műsora a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11-ra 18 perc van, köszöntünk mindenkit a nyár utolsó napján. Hihetetlen, emlékszem, amikor a nyár első hetét köszönthettük az éteren keresztül, és eltelt 3 hónap. Reménység szerint nagyon izgalmas volt a nyár, mögöttetek van, kipihentétek magatokat, legalábbis ha nem is a pihenés az, amely jellemezte, akkor legalább a feltöltődés és a kint töltött idő, a D-vitamin és egyéb. Ugye a D-vitamint lehet szerezni kapálás közben és fólia sátorban, illetve akár a tengerparton is, vagy a tengeri partján is lehet, úgyhogy igazából reménység szerint, hogy rengeteg élménnyel gazdagodtatok erre a mai napra, mert holnap itt az iskola kezdés, kitartást kívánom mindenkinek.
3: Szóval vannak alternatívák a fénynek a begyűjtésére, de hát a pihenés az egy kicsit más kérdés.
2: Igen, aztán velünk vannak a rádió hallgatók és livestream nézők, külön köszöntjük, hogyha írtok, és köszönjük, hogy megosztjátok a műsort. Most csatlakozott Erzsébet, sziasztok, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak és táptagnak, vidám iskola kezdést minden diáknak. Iva is írt, kellemes hétfőnapot kívánok, illetve a gyerekeknek kitartást a holnapi suli kezdéshez, és Gabriela is köszönti a rádió hallgatókat. 0957-0907-0957-es SMS Viber számunk aktív, itt várunk a közérdekű információkat és akár határinformációkat is, egészen 12 óráig vagyunk veletek, és menjünk is valami egy újabb rovatunkkal, ez pedig a kitekintő.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
5: Cikánkész úszjóhoz vítú.
2: Hát a mikorunkban még az is nehéz volt, hogy egy jó szótárt találj, hogyha egy szöveget kellett lefordítani, vagy éppen egy szabályt kellett értelmezni otthon más nyelvről.
3: És régi ma, szép
2: igen,
3: idők.
2: A régi szép idő. És hogyha valamilyen kérdés volt, akkor volt olyan, hogy a szomszédba kellett átmenni, telefonálni egy tanárnénjének, hogy mondja már el, hogy mi a feladat, mert nem teljesen értette a gyerek, mert lemaradt róla.
3: Egyes, kettes vagy X a befutó.
2: Igen, igen, de most magyarázza el, hogy mit is akar a költő. Hát azért ma már az iskola kezdés teljesen másképpen néz. Nagyon örülte régen, ha valaki beszélt a családban egy idegen nyelvet, vagy két idegen nyelvet, értette a történelmet, vagy éppen volt a matematikához egy kis adottsága, vagy valamilyen fajta biológiai múlttal rendelkezik, vagy az irodalomban volt igazán jártas és olvasott, mert amikor épp ezt a tantárgyat tanultad, akkor volt kihez segítséget kérni, és be volt osztva, hogy idegen nyelvek édesapám, irodalom édesanyám, és így menni kellett versekbár az édesapám, menni kellett bizony
3: matematikából meg a bátyád.
2: Igen, menni kellett bizonyos irányú apukám, édesanyám, tessék már segíteni, bátyú segíts már, hogy mi itt a feladat, és hogyan kell ezt megoldani. Hát ma már a diákoknak ebben a dologban más mankót is el tudnak érni, nincs teljes, bár nem biztos, hogy holnap nem lesz, de ma már rengeteg olyan dolgot sikerül a mesterséges intelligenciának köszönhetően egyszerűen a telefonodba beletenni, hogy igazából egy kérdés feltesz, és megkapod rá választ. Hát ezt hívják a modern mesterséges intelligencia alapú szoftvereknek, gondolunk itt különböző általunk is ismert és sokszor egyre többet alkalmazott projektekre. Viszont azt gondolnánk, hogy ez ingyen van, de jó, mert ingyenes, de még sincs ingyen.
3: Így van, tehát, hogy veszed a telefonodat, veszed a laptopodat, gyakorlatilag, ha van egy internet hozzáférhetőséged, akkor innentől kezdve nincs más feladatod, mint hogy téged zaklatnak valamilyen kérdéssel, hát nem tudod a választ, nem könyvekben vagy lexikonokban keresed meg rá, bepötyögted neki azt a problémát, amin elakadtál, és ő majd generál neked egy választ. Most abban nem menjünk bele, hogy ez mennyire hogy is mondjam, helyes válasz, de hát azért még úgy az emberiség nagy része az bízik benne, hogy amit válaszként olvas, az valóság. De valóban, hogy hát e mögött azért gépek vannak, és hát amit megtanultunk, hogy a gépet az valami működteti, adott esetben elektromos áram, és azt valakinek valahogy valamikor elő kell állítani.
2: Ugye 100 évvel ezelőtt az első tömeggyártású autók változtatták meg a világot, azért ma meg viszont a különböző mesterséges intelligencia kezd elteret nyerni. Hát hihetetlen, de egy focipálya méretű számítógép központokat építenek azért, mert ugye egyre több európai, meg nem európai fiatal is, meg a középkorosztály is használja az úgynevezett mesterséges intelligencia okos otthont, és aztán ettől a ponttól kezdve gyakorlatilag mindent képes megkérdezni. Egy kérdés viszont vízbe, energiába is kerül. Meghökkentő, ha egy szöveges kérdést teszünk fel, ez kb. 15 cseppnyi vizet egy teljes kanálnak a 15-ödét jelenti, de ha most elkezdesz vele beszélgetni, és mondjuk egy 50 kérdéses vagy finomhangolásos projektről beszélgetünk, amit percek alatt sikerül összehozni a mesterséges intelligenciával, egy ilyen feladat elvégzése közben, akkor már fél liter vizet fogyasztál.
3: Így van, és hogyha képeket kezdünk el generálni, ha mondjuk az áram oldalát is megvizsgáljuk, az olyan, mintha egy modern telefont gyakorlatilag egyetlen egy képnek a generálásával totálisan lemerítenénk, és hát valljuk be őszintén...
2: Feltöltenénk?
3: Hát igen, feltöltenénk, vagy pedig a meglévő telefonomat
2: igen,
3: egy-két pillanat alatt szó szerint akkor azt lemerítenénk. Az érdekes viszont az, tehát ha valaki már foglalkozott, vagy valaki már kommunikált, vagy használta, nevezzük talán ez a leghelyesebb a mesterséges intelligenciát, a nagy nyelvi modellt, akkor tudja azt, hogy hát megadom a paramétereket, adok egy kiinduló pontot, generál nekem egy képet, és hát nyilván azon valamit változtatni kell, tehát nem gondolatolvasó a gépezet, elkészül mondjuk 10-20 ilyen változat, az azt jelenti, hogy pillanatok alatt lemeritek 10-20 telefont, vagy ennyit fel is tölthettem volna vele, szóval elég hatalmas az energiaigénye, és ezért van az, hogy ezek a nagy cégek, akik működtetik a focipálya méretű szerverparkokat, hát ők egyre komolyabban kezdenek el projekteket finanszírozni atomerőművek kapcsán, mert hogy hát ezt most már a hagyományos energiafejlesztésű hálózattal nem lehet kielégíteni.
2: Érdekessége, hogyha egy ilyen nagyobb kérdéskört teszünk, akkor 70-szeresével több vizet is képes fogyasztani. És miért fogyasztunk vizet? Hát azért, mert ez a rengeteg eszköz, rengeteg hőt termel, amit hűteni kell, és ha hűteni kell, akkor viszont édes vizet párolgatnak el a hűtéséhez. Úgyhogy ebből kifolyólag jelenik meg a vízfogyasztás. Nem is gondoltad volna?
3: Így van, és ebből fakadóan a lábnyomunk, a környezetet terhelő lábnyomunk, emberiség lábnyoma, hát az egyre nagyobb és nagyobb lesz.
2: Hölgyek és urak, ennyit a mesterséges intelligencia és a jövő témaköréről, de mindenképpen foglalkozunk még ezekkel a témákkal. Viszont a következő órákban Bot Miklós, zeneszerző, néprajzkutató, a Budapesti Hagyományok Háza hálózat főigazgatóját sikerült elkérnünk, vagy elérnünk. Témánk pedig a mostani díja apropóján jelenik meg, mert ő kb. Közel 10 éven keresztül belső Ukrajnában népdalokat gyűjtött magyar folklor kutatóként, és ennek a munkának apropóján most augusztus 21-én tehát az ukrán külügyminisztériumtól egy díjat, és e kapcsán is beszélgetünk majd velem. Érdemes mindenkiben velünk tartani.
3: Várunk mindenkit.
2: A háttérben Dalos Bogi énekel, ez pedig itt a Benedél.
6: Néztünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 36 perc van, köszöntjük a most adagozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkérdés műsorra. Szóval egészen 12 óraig vagyunk veletek a nyár utolsó műsorában, és a 2026-os tanév első hetében, mert holnaptól tanév kezdése van, kitartás kívánok a készülődő diákoknak. Ne felejtsétek el, még mindig van legalább még vagy 12 órátok, hogy az utolsó nagy olvasmányokat kiolvassátok, az a 100 oldal, még a könyvből, a 120 oldalasból még semmi lehetetlen nem jelez, úgyhogy ne adjátok fel, ne stresszeljétek túl, kezdjetek el olvasni. Hát, ha még vannak csodák, emlékszem a saját gondolatom is pont ilyenek voltak ezelőtt sok évvel ezelőtt, amikor én halasztottam a legeslegvégére a kötelező olvasmányokat, de ettől szép az élet.
3: És zajlik. Akkor még a holnapi napot is hozzá lehet számolni, holnap csak nincs még feleltetés
2: belőle. Én is pont ezt mondtam az
3: ágyelmeknek. 36 óra még, ez abszolút.
2: Higgyétek el, hogy az olvasás előbb, hogy megszalad majd, eltűnnek az idők, meg eltűnnek az órák, meg eltűnnek majd az oldalak is. Hát én nekem is már hetek óta, apa, elolvastam 6 oldalt, 8 oldalt, hát fiam, még itt azért a 132 oldalból mint
3: olvasom. Még osszuk, még akkor is sok.
2: Még banánból is a kevés. No, megyünk is tovább egy újabb beszélgetéssel. Népzene gyűjtésről ismert Bot Miklós neve Kárpátalján egyszer koncertezett is, és most pedig az ukrán külügyminisztérium jóvoltából egy díjat vehetett át, és e kapcsán beszélgetünk a következő percekben egy kapcsolás keretében vele.
3: A vonal másik végén köszöntjük a zeneszerző néprajzkutatót, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatóját, Bot Miklóst. Сьогодні з нами на зв'язку Миклош Бот, композитор, етнограф, генеральний директор Будапештського будинку традицій. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket.
4: Так, köszöntök én is mindenkit.
2: Borossán szív elismerést vehetett át néhány nappal ezelőtt az ukrán állami kitüntetés, mert maga az államelnök írt alá. Első körben engedje meg, hogy gratuláljunk ehhez a kitüntetéshez.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Akik ismerik a nevét, azok tudják, hogy valamifajta igen erős kötődése van Ukrajnához. Az ukrajnai népzenekutatás sok évvel ezelőtt is hírként jelent meg, hogy egy magyarországi szakember kutatja az Ukrajnában fellehető népdalokat, és rögzíti, és viszi a világ nagyon sok pontjára jó hírjét ennek a közösségnek. Hogyan indult ez az ötlet, hogyan indult ez a munka, hogyan indult sok évvel ezelőtt az első ukrajnai látogatása, és miért pont ukrán népdalokat kezdett el keresni többek között?
4: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem ilyen értelemben, nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahova mentem, és Kárpátaljára is később mentem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes irányú volt a megismerés. És ugye azt kell talán érteni, hogy ugye Kodályék és Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek egy folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással. Nos, tehát, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor valójában azt is értenünk kell, hogy mi van a szomszéd területeken, mi van azokon a bizonyos rokon népek területén, ami szintén egy összetett kérdés, hogy mit nevezünk annak, és egyáltalán tehát így a nagy egészben, hogy néz ki a magyar terület, az, tehát sok tudásunknak kell lenni ahhoz, hogy a magyart magát megértsük. Na és ilyen értelemben, amikor az ember a népzenével foglalkozik, akkor Magyarországon elérhető információ, tehát az archívumok, könyvtárok szintjén, magyar nyelven, akkor alapvetően a román, a szlovák népzenéről nagyon sok adatunk volt, de például amikor azt mondtuk, hogy Ukrajnában, az Ukrajna területén lévő különböző dialektusoknál milyen típusú zenék vannak, akkor valójában alig volt erről információ. És amikor mentem erre az útra, akkor valójában ezt próbáltam előtte, úgy akartam oda menni erre a koncertre, hogy gondoltam, hogy pár napot ott eltöltök a falvakba, de előtte majd utána olvasok, hogy mit található meg a magyar archívumokban és egyáltalán a könyvtárakban, és hát nagyon-nagyon karcsú adatok találódtak meg. Ehhez képest, amikor elmentem, egészen sokkoló volt, hogy milyen elképesztően izgalmas anyagot találtam ott a falvakon, úgyhogy valójában ez volt a kezdőlöket.
2: Mondjuk el a helyismeretet és magát ennek a kutatásnak a technikai kivitelezését. Ugye nagyon izgalmas egy beszélgetésben hallottam, hogy hogyan sikerült eljutni a GOTS pontokhoz. Hogyan kell elképzelnünk egy belső ukrajnai ismeretlen vidéknek a felkutatását ilyen értelemben, ilyen megközelítésben?
4: Hát igen, itt nyilván csak az arról tudok beszélni, hogy én hogy építettem föl, de egyébként már nem csak így, több terepkutatásom volt különböző országokban. Én a legelső alkalommal itt egész egyszerűen próbáltam azt a logikát követni, hogy Kijevbe először egy központi archívumba kerestem szakembereket, hogy segítsenek nekem.

0: ott is jól énekelnek, bár nem olyan jól, mint mi, de oda is nyugodtan elmehetnek, stb. Tehát, hogy ezeken a kézről kézre adás volt az elején az abszolút a módszer, és lényegében az egy megmerítkezés volt csak. És aztán később valójában itt egy professzionális stáb épült föl, tehát a Lembergi és a Kievből is kutatók érkeztek, aztán utána különböző területekre, amikor mentünk, akkor helyben lévő közismert folkloristát is ugyanúgy bevontuk, tehát aztán egy nagyobb stáb jött létre, itt kb. 40 fő dolgozott az egész projekten, de az eleje az egy vakrepülés volt, és valóban egy megmerítkezés, az a vadregényesebb része volt, az első, hogy is mondjam, expedíció, de aztán utána ez nagyon gyorsan professzionalizálódott.
1: Ez egyfajta kincskeresés, ha jól értelmezem, legalábbis az első alkalom, első két alkalom biztos rengeteg kérdést tart magában ilyenkor a néprajzkutató, hogy mit fogok találni. Megérte az első kiszállás, az első kincsek felfedezése? Milyen érzés volt?
0: Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem valamilyen szinten bárki, akinek olyan típusú munkája van, hogy gondolkodik és dolgokat próbál megérteni, az mindig kincskeresés. És ilyen értelemben ez a munka is természetesen az. És valójában, amikor professzionalizálódok, hát akkor is kincskeresés van, csak egyre jobban egy rendszer épül köré, és egyre pontosabban tudjuk megfogni azokat a pontokat, ami minket érdekel. Másfelől, hogy hogyan hatott rám, hát nyilván megváltozhat az életemet. Tehát azért majdnem 10 évet töltöttem ezzel a projekttel, és az egész doktori kutatásom aztán erre épült. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek ennek, és ilyen értelemben tehát meghatározó volt.
1: Mi az, amit fellelt ebben a munkában? Mi az, amit felszínre hozott legalább itt Európa nagyítón keresztül?
0: Ugye azt kell látni, hogy amikor itt volt egy sajátos nézőpont. Amikor ezt elkezdtem, akkor onnan néztem, hogy Magyarországon milyen információink vannak erre, vagy akár a nemzetközi szakirodalomban. És nagyon kevés anyagot találtam. De természetesen az ukrán kutatók ezeken dolgoztak. Tehát azért is voltak ezek a nagy társulások, amit elkezdtünk, mert itt valójában ugyanúgy Bartókik idejét kezdve körülbelül, tehát párhuzamosan ebben az időszakban ugyanúgy ott is elindultak és zajlottak a kutatások. Egész egyszerűen érdekes persze, hogy más történelem volt, a Szovjetunió egy egészen más karámba fogta a néprajzkutatás, mint a szatellitállamok története, meg ugye a személyeknek a kiáró képessége és a nem tudom, tehát egy csomó különbség van, ezt nem nagyon lehet így most egy telefonbeszélgetésbe átvinni, de valójában a kutatások zajlottak, és ilyen értelemben, amikor professzionalizálódott és bevontam a környékben lévő kutatókat, akkor valójában az látszott, hogy egy korábbi kutatásokra abszolút fontos, hogy támaszkodjon ez a projekt. És amivel ugye tudtunk foglalkozni, az alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt próbáltuk azt a abszolút és relatív ilyen kronológiában rendezni mindazt az anyagot, amit megtalálhatunk most egy-egy településen. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon sokan arra gondoltak, legalábbis így Magyarországról nézve, hogy a Szovjetunió hatalmas dunyhája az egész népművészetet végül is eltüntette, és maradt az a szovjet réteg, amit a szovjet folklórnak is hívhatnánk, ez a komponált világ. És ehhez képest valójában azt vettük észre, hogy ha bemegyünk a kultúrházba, ami a szovjet folklórnak a legfontosabb reprezentatív tere volt, akkor sokkal inkább a szovjet folklórok jöttek ki először, de amint ezekből a terekből beszélgetések elegyedtek, akkor utána mondjuk kimentünk a házakba, elmentünk különböző más terekbe, egész egyszerűen megnyíltak egy sokkal régebbi rétegei a népzenének. Ráadásul Ukrajna függetlenedése óta valójában történt egy paradigmaváltás, és egyre inkább a szovjet múlt előtti dalokra fókuszálnak, és ilyen értelemben a műfáznak a tematikája is megváltozott az elmúlt időszakokban. Tehát azt látni, hogy azt tudtuk feltérképezni, hogy különböző időrétegekbe rendezve milyen típusú rétegei szólalnak meg a népzenének mai napig adott esetben. Nyilván itt most van egy nagyon nagy generációs váltás, ami azt látjuk, hogy a fiatalabb generáció, tehát az idősebb, ilyen általában 70-80 éves idős és leginkább asszonyoknál tudtunk gyűjteni. Tehát, hogyha még megnézzük az adatbázisainkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 90%-ban ez a korosztály, és ez a nemű emberekkel tudtunk, tehát idős asszonyokkal tudtunk felvételket készíteni, megvannak az okai, de a fiatalabb generációnál ez a daltudás már eltűnik. Ez nagyon hasonlóképpen zajlódott le a 60-as évektől kezdve Magyarországon, és a határon túli területeken tolódott ki, tehát Erdélyben ez másképp zajlódott le, bizonyos értelemben felvidéken is, tehát a kisebbségi létenek más logikája van az egész dalkincsnek a megőrzésében, de az látszik, hogy itt most zajlik éppen ez a nagy változás. Tudnélik, amikor egy-egy településre elmentünk, akkor adott esetben egy olyan időszakot is meg lehetett hallani, egy

0: különböző leginkább szokásokhoz kötődő daloknál, ami jó eséllyel még a kereszténység előtti időszakból valamilyen módon származtatik. Aztán utána ugyanúgy meg lehetett találni adott esetben olyan típusú többszólamos dalokat is, ami nem a klasszikus kórusművészet többszólama, amit aztán a szovjet időszakban tömegesen elterjed a kultúrházakon keresztül, hanem egy más típusú többszólamúság, ami viszont valószínűleg az 1700-as évektől kezdve jelenik meg Ukrajnában, és terjed el tömegesen. Tehát az látszik, hogy ezek a különböző rétegek mind-mind egy-egy idős asszonynak a fejében, teljesen úgy, hogy ő ezt nem tudja, hogy melyik régebbi újabb, hanem mindegyiket szokták énekelni, és ezeket egyszerűen csak tudják.
1: Gyakorlatilag közel 10 éves munkáról beszélünk, egy óriási adattár is létrejön, amely ma viszont egy hatalmas alapanyagként szolgál a következő kutatásokra. Ezt az éppen időben gyakorlatilag ezt ma már nem lehetne megcsinálni ilyen módon, mert nagyon sokan már nem élnek ezek közül a hölgyek is, urak közül.
0: Ez így van, hát ki hitte volna 2013-ban, amikor elkezdtük, hogy egy ilyen körülmények közé kerül az ország, most gondoljunk erre az egészen elképesztő háborúra, ami ott zajlik. Ki hitte volna, hogy ez az egész anyag egy ilyen típusú kontextus kap. Tehát amikor én arra emlékszem, hogy az első években elkezdtünk ott dolgozni, hát a Békeszigete volt Ukrajna. Tényleg, hát olyan egy elképesztően könnyű volt a terepmunka. Tehát tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és ehhez képest hogyan, milyen radikálisan változott meg az élet ebben az országban, és valójában most már egy ilyen terepmunkát lefolytatni, az egészen más, valójában nem tudom, hogy lehetne egyáltalán. És ilyen értem is mutatja ez a program is, hogy ezek a fajta kulturális projektek minden nap, amikor elkezdjük, minden nappal valójában késésben vagyunk. És a kultúrának persze a jellege olyan, hogy állandóan változik, és minden generáció magával visz egy olyan tudást, ami aztán utána el fog tűnni, és megjelenek új típusú tudások egy másik generációba. Tehát ez magának a kultúrának a fontos jellegzetessége, csak valójában a tudománynak a 20. századi, 19. század második felében kialakult tudása és módszertan alapján úgy tudunk most már engedni generációkat, hogy azért nagyon sok mindent megértünk és megtudunk arról, hogy hogyan gondolkodtak a világról.
1: Egy-két számadatot mondjunk, hogy hozzávetőlegesen hány felvétel, hány közösség, vannak-e ilyen, legalábbis nagyságrend szintjén vannak-e ilyen adatok?
0: Igen, most inkább a publikált részéről, mert egy nagyobb adatstruktúra van a háttérben, de egy 2000 dal publikálódott ebben a rendszerben. Ugye ezt, ha megnézzük a polyphonyproject.com adatbázist, akkor ukrán, angol és magyar nyelven elérhető a felület, tehát tényleg a mindenkinek csak javaslom, hogy nézzék meg. Rá tudnak szűrni, nagyon nagy munka volt maga a szűrőrendszernek a kialakítása, tehát ez a több ezer dalnál rá tudnak szűrni mondjuk csak a karácsonyi, és a karácsonyon belül is a különböző, a téli ünnepkör különböző napjainak a szokásaira rá tudnak szűrni a különböző hagyományok, esküvők, különböző lakodalma különböző szokásaira, de ugyanúgy a különböző balladákra, stb. Tehát, hogy hiába van több ezer, nagyon könnyen el lehet igazodni ezáltal a szűrőrendszeren keresztül az anyagon, rá tudnak tényleg néprajzi régiókra, településekre, akár énekesekre. Úgy képzeljék el, hogy amikor ilyen több szólamban énekelnek, akkor meg tudják külön egyesével hallgatni az énekeseket, tehát rekonstruálni lehet nagyon egyszerűen az, hogy hogyan éneklik ezeket a több szólamú dalokat. És ugye, ami talán a legfontosabb, és ez nagyon nagy újítás volt, amikor elkezdtük 2016-ban vagy 17-ben publikáltuk a honlapot, 17-ben, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt. Most, hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy 10 éve volt, és egy kicsit így megrettentem. Szóval, hogy amikor ezt publikáltuk, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, hogy az egészet a YouTube-ra föltöltöttük a dalokat. Ez előtte nem nagyon volt standard, általában az akadémiai tudásanyagok azok ilyen belső videótárolókban voltak, és valójában most úgy tudják megnézni a YouTube-on az emberek, sok videó milliós megtekintéssel egyébként, hogyha rákattintanak a leírásnál lévő linkbe, akkor utána egy teljes kontextus kapnak, mert a honlapon elviszi őket, és egy csomó mindent elmagyaráznak arról az adott dalról. Tehát és mondjuk a számokban egy ilyen 150 településnél rögzítettünk, és hogyha látják azt majd, hogy micsoda gazda kontextus van minden egyes dalnál, tehát a dalszöveg leíratoktól kezdve a különböző tudományos metadatstruktúrákon keresztül, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép munka lett.
1: A Polyphony projekt gyakorlatilag egy olyan projekt, amelyet 2022-ben Európai Parlament Európai Polgári Díját is megnyert, amely tényleg kiemelkedő azért vidékünkön.
0: Ez így van, mi is nagyon örültünk, és ugyanúgy ennek az ukrán elismerésnek is nagyon örülünk. Szóval tényleg sokat dolgoztunk vele, és amikor ezen dolgoztunk, egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy ilyen utóélete lesz. Egyszerűen csak szerelmesek voltunk ebbe az anyagba, izgalmas volt ez a munka, izgalmas volt fölépíteni, izgalmas volt rendszerbe rakni, és aztán utána mi magunk is meg vagyunk döbbenve, hogy micsoda nézettségei vannak a videóknak a YouTube-on. Tényleg mai napig Amerikától Kínáig mindenfele előadás sorozatokat kérnek a témában, már az egész kutatásról, ilyesmi. Tehát mi magunk sem gondoltuk volna, hogy ilyen szinten sikeres lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt ránk, sok erőt és kitartást kívánok. Lesznek-e kutatások zárszóként, lesznek-e hasonló kutatások, vagy mikor ér véget egy ilyen megkezdett projekt? Van egyébként ennek vége, vagy ez egy folyamatosan mindig csiszolásra szoruló munkát jelent majd?
0: Hát, mint ahogy említettem, a generációk csatlakozása és változása kapcsán, ez egy folyamatosan izgalmas kérdés, hogy egy adott közösségnek hogyan gondolják el a világot. Tehát ilyen értelemben ennek soha nem szakad vége. Az lehet, hogy az én életemben az én kutatásom majd vége szakad, de hogy biztos, hogy ezt a folyamatot, akkor tudják jó és komplex dialógusba kerülni ezzel a témával a következő kutató generáció is, hogyha az előző kutató generáció izgalmas és sok adatot tudott szolgáltatni az utókornak. Tehát ilyen értelemben ez nem csak egy személynek a kutatása, vagy abban a léptékbe kell gondolkodni, hanem itt valójában a tudomány az generáció adja át a következő generációnak a tudását, a módszerét. Az új generáció azt mondja, hogy hát ezt ő nem így csinálta, van ez másképp, másra kérdezett van, stb. Tehát ezek mindig ilyen izgalmas témák, de alapvetően én a saját szempontomból szeretnék még Ukrajnában ugyanúgy eljutni és a témával foglalkozni. Szerintem nagyon izgalmas lenne megnézni, hogy azok a települések, amik 10 évvel ezelőtt rögzítettünk, ott most mi van, és mi zajlik, főleg ráadásul egy ilyen kontextusban. Szerintem ez egy izgalmas kutatási téma lenne, de ez most nem a közeljövőben lesz.
1: Nagyon szépen köszönjük további áldott munkát.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bot Miklóssal, zeneszerzővel, néprajzkutatóval, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatójával beszélgettünk.

0: hazatértem.
1: Kereken 12 óra múlott, egy perccel jönnek a 11-es hírekét, az FM 92.1 műsorra szól, ez a nyár utolsó különkiadása, viszont a tavasznak a hetébe lépünk bele, és holnap szeptember 1-e a tavasznak.
2: Az ősznek, ezt akartam mondani, igen, hogy ez valamiféle freudi elszólás.
1: Időutazás, és holnap az iskolakezdéssel folytatjuk, majd várunk mindenkit szeretettel.
2: És ha már iskolakezdés és a mai idézetünk, akkor kapcsolódnak egymáshoz, meg hát az is, akitől az idézetünk van. A mai napon született meg 156 évvel ezelőtt Maria Montessori, olasz pedagógus és újító, és tőle egy gondolatot engedjenek meg a hallgatók. A boldog gyermek a helyes nevelés bizonyítéka. A tanár legnagyobb sikere, ha elmondhatja, a gyerekek úgy dolgoznak, mintha ő a világon se volna.
1: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgált elérhetőségét mondom: 095 600 805 vagy 097 600 805. Kitartást kívánok, búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal a Gogola István.
2: És Bírta Zoltán.
1: Sziasztok, sziasztok, Isten velünk!
0: Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.
3: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
4: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Augusztus 31-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
8: Радіослухачам вітання! Сьогодні 31 серпня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
7: Egyre aktívabban alkalmaz sugárhajtású drónokat Oroszország Ukrajna ellen, amelyeket nagy sebességük miatt a hagyományos légvédelmi eszközökkel nehezebb elfogni, írja a TSN. Az elmúlt támadások statisztikái a légiterror nagy intenzitását mutatják. Míg a múlt hónapban mintegy 1500 ilyen drónnal támadták Ukrajnát, addig ebben a hónapban már több mint 2500-zal. A védők azonban hatékonyan semlegesítik a fenyegetést. Erről Ukrajna elnökének technológiai ügyekért felelős tanácsadója számolt be.
8: Росія дедалі активніше застосовує проти України реактивні безпілотники, які через високу швидкість складніше перехоплювати традиційними засобами протиповітряної оборони. Про це пише tsn.ua. Статистика останніх нальотів демонструє високу інтенсивність повітряного терору. Якщо минулого місяця Україну атакували близько 1500 таких дронів, то цього місяця вже понад 2500. Проте оборонці ефективно нейтралізують загрозу. Про це повідомив радник президента України з технологічних питань.
7: 260 gyermek indult el Magyarországra pihenni Ukrajna 10 régiójából. A gyerekek egy héten át Sátoraljaújhelyen tölthetik idejüket, ahol fizikailag és lelkileg is feltöltődhetnek. Ez már az idei év második olyan gyermekcsoportja, amely külföldön pihenhet. A résztvevők ukrán védők és katonák gyermekei, köztük olyanoké, akik a harcokban életüket vesztették, vagy eltűnként vannak nyilvántartva. A program a magyar partnerek és a Rákóczi Szövetség támogatásával valósul meg. 2026-ban eddig összesen 465 gyermeket sikerült üdültetni ésre küldeni, a magyarországi partnerekkel és támogatókkal együttműködésben. 2022 óta pedig már mintegy 3500 gyermek vehetett részt hasonló programokban, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
8: 260 дітей із 10 регіонів України вирушили на відпочинок в Угорщину. Вони впродовж тижня відновлюватимуться фізично та психологічно у місті Шатороє-Уйгей. Це вже друга цьогорічна група дітей наших захисників, військових, які загинули в боях чи зникли безвісти, що відпочиватиме за кордоном, за сприяння та фінансової підтримки угорських партнерів та асоціації Ракоці. Загалом у співпраці з Генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород та благодійниками впродовж 2026 року на відпочинок вдалося відправити 465 дітей, а починаючи з 2022 року їх кількість сягнула 3500. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
7: 450 többlakásos épület gázvezetékeit ellenőrizték Kárpátalján. Több mint 4000 szivárgást találtak. A műszaki ellenőrzések során a szakemberek megvizsgálják a csövek állapotát, a csatlakozások tömítettségét, az elzáró szerkezetek működését és a házon belüli gázhálózat egyéb elemeit. Előfordul, hogy egyetlen épületben 10-15 gázszivárgást is észlelnek. A szakemberek hangsúlyozzák, a meghibásodások időben történő felismerése és kijavítása sokkal biztonságosabb és olcsóbb, mint egy esetleges baleset következményének felszámolása, közölte a házmenedzsi kárpátaljai kirendeltsége.
8: На Закарпатті перевірили газові мережі у 450 багатоповерхівках, виявили понад 4 тисячі витоків газу. Під час технічного обстеження спеціалісти перевіряють стан труб, герметичність з'єднання, справність запірних пристроїв та інших елементів внутрішньобудинкової газової системи. Подекуди в одному будинку виявляють 10-15 витоків. Фахівці наголошують, що своєчасне виявлення та усунення несправностей є значно безпечнішим і дешевшим, ніж ліквідація наслідків аварійної ситуації. Про це інформує Закарпатська філія газмережі.
7: Az ukrajnai benzinkutak a nyár végén áthírták a benzin és a gázolaj árát. Egyes hálózatok literenként 1-2 hrivnyával csökkentették az árakat. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 80 hrivnya 62 kopéka literenként, míg a dízelüzemanyagé 91 hrivnya 91 kopéka literenként, írja glafcom.ua. Szakértők szerint az ukrán autósoknak a közeljövőben nem érdemes az üzemanyag további jelentős olcsóbodására számítani, ugyanakkor gyors és jelentős drágulás sem jósolnak a piacon. A továbbiakban az üzemanyag ára nagy mértékben függ majd az Egyesült Államok és Irán közötti kapcsolatok alakulásától. Ezen a téren azonban jelenleg nincsenek kedvező hírek.
8: Українські автозаправки переписали вартість бензину та дизелю наприкінці літа. Частина мереж знизила ціни на 1-2 гривні за літр. Наразі середня вартість бензину А95 перебуває на рівні 80 гривень 62 копійки за літр, а дизельного палива 91 гривня 91 копійка за літр. Про це пише главком.ua. За словами експертів, найближчим часом українським водіям не варто очікувати подальшого здешевлення пального. Проте стрімкого подорожчання на ринку також не прогнозується. У подальшому вартість пального залежатиме від розвитку відносин між США та Іраном, проте позитивних новин на цьому напрямку наразі немає.
7: Legalább 8 ember meghalt egy személyszállító komp tegnap történt balesetében Ciprus északi partjainál. A fedélzeten tartózkodók többségét sikerült kimenteni, azonban 18 ember holléte továbbra is ismeretlen. A kutatómentő akcióba helikoptereket és a parti őrség hajóit is bevonták, írja az UNN. A hajó fedélzetén összesen 259 utas és 8 fős legénység tartózkodott. A komp helyi idő szerint körülbelül 12:30-kor indult Kiréniából Törökország felé, majd szivárogni kezdett és felborult.
8: Щонайменше 8 людей загинули після аварії пасажирського парома, що сталося вчора біля узбережжя північної частини Кіпру. Більшість людей, які перебували на борту, вдалося врятувати, проте місце перебування 18 залишається невідомим. До пошуково-рятувальної операції залучили гелікоптери та катери берегової охорони, пише УНН. Загалом на борту судна перебували 259 пасажирів та 8 членів екіпажу. Паром вирушив із Кіринеї до Туреччини близько 12:30 за місцевим часом, після чого почав набирати воду та перекинувся.
6: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
7: A nyár utolsó napja. Igazi nyárias derült idővel telik. Ma a levegő hőmérsékletének maximuma 33 fok lehet. Ez estére 27 fokig csökkenhet.
8: В останній день літа. На нас чекає ясна сонячна погода. Температурний максимум становитиме на рівні біля плюс 33 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 27.
7: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
8: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
6: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
6: Спортивні новини.
5: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az angol Premier League-ben a Manchester United 5-2-re küldötte az Ipswich-et az Old Traffordon, Bruno Fernandes pedig Mester 3-as szerzett. A Chelsea egy 7 gólos thrillerben 4-3-ra verte a Brightont, a Leeds és a Brentford döntetlenre végzett, a Sunderland pedig egy késői góllal legyőzte a Fulhamet. A La Ligában újabb madridi gálát láthattak, a Real Madrid 4-0-ra nyert a Málagával szemben, Jude Bellingham 2 gólt szerzett, Kylian Mbappé és Arda Güler is betalált, így a királyi gárda José Mourinho irány alatt sorozatban harmadik bajnoki sikerét ünnepelhette. Van Liszki Premier League Manchester United rozromajú Ipswich, Zrakunkon 5-2 na Old Trafford, Bruno Fernandes a formajú hetrek, Chelsea u londonskom trilleri, Premier Brighton Zrakunkom 4-3, Leeds i Brentford zihrali u ničiju, a Sunderland zavdjaki pizňom holu zdola u Fulham. U La Ligi ubolivanke stali svitkami čergovo madridskog šou, Real rozromajú Malahu Zrakunkom 4-0, Jude Bellingham zabil dvíče, Kylian Mbappé a Arda Güler takož vyznačili se. Тож Жозе Муріньо святкувала третю поспіль перемогу в чемпіонаті. Filip Hrgovics a modern nehézsúly egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatta, amikor kiütötte Moses Itaumát, akit a londoni összecsapás egyértelmű esélyesének tartottak. A horvát nehézsúly a 9. menetben győzött, miután a brit boxoló sarka bedobta a fehér törölközőt. A mérkőzés megállításának pillanatában a horvát teljes mértékben hátrányban volt a pontozó lapokon, így a kiütés volt az egyetlen út a győzelemhez. Moses, aki korábban soha nem boxolt, 6 menetnél tovább profi pályafutása első vereségét szenvedt el. A mérkőzés után a horvát bunyós kijelentette, hogy szeretné egyesíteni a világbajnoki címeket és kész megküzdeni a WBC világbajnokával, Agit Kabayellel, vagy a WBO ő birtokosával, Daniel Dubuával. Filip Hrgovič stal autorom odnej z najbližších sensácií súčasného heavyweightu, nokautovavšie Mozesa Itaumu, jako važali bezoprečným favoritom londoňského protestojania. Chorvátsky superťaž premíhu 9. raundi, koli kut Británcia vykonul bílý rušnek. Na moment zupinky boju Hrgovič povnistiu prohrával za zapiskami súdiv, tož nokaut stal jediným šľachom do peremohy. Mozes, jaký do cieho žodno razu neboksoval dolše 6. raundu, saznal peršuj porazky u profesionálach. Pisľa boju Chorvát zajavil, že prahne objednáte tituly зустрівшись із чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом або володарем пояса WBO Даніелем Дюбуа. A héten a száguldó cirkusz mezőnye a legendás monzai aszfaltcsíkra érkezik, ahol szeptember 4-én pénteken kezdődik az olasz nagydíj hivatalos programja a szabad edzésekkel. A világbajnoki pontverseny egyre szorosabb, így a hétvége kulcsfontosságú lesz. Az időmérő szombaton 16 órakor, a vasárnapi futamot pedig 15 órakor rendezik. A hétvégén a klubfutballé a főszerep, az angol Premier League-ben, a spanyol La Ligában, a Bundesligában és az olasz Serie A-ban is teljes fordulót rendeznek. Всього тижня пелетон королівських перегонів перебуває на легендарний автодром Монза, де 4 вересня у п'ятницю розпочнеться офіційна програма Гран-прі Італії вільними практиками. Чемпіонат світу стає дедалі напруженішим, тож вікенд матиме вирішальне значення. Кваліфікацію проведуть у суботу о 17:00, а старт головної гонки відбудеться у неділю о 16:00. Вихідними в центрі уваги буде клубний футбол. Повний тур зіграють в англійській прем'єр-лізі, іспанській ла-лізі, німецькій бундес-лізі та італійській серії А. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóváhozal sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
12: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 1602.
12: Шукай нас у Facebook.
13: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
15: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
16: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

92.1. Nem hányszor elmet bír még el a napon. Púzus Rádió. Watermelon sugar. You are my everything.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény környékén keresünk kirándulási célpontot, érdemes egy kicsit távolabb is tekinteni, hiszen nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy egy egészen különleges világba csöppenjünk. Nyíregyházán található a Sóstói Múzeumfalu, amely akár egy családi kirándulás egyik állomása is lehet. Magyarország egyik legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumában egy régi falu életét ismerhetjük meg. A mintegy 7,5 hektáros területen közel 100 népi épület található, amelyek között lakóházak, gazdasági épület, iskola, templom, harangtorony, műhelyek és közösségi terek is helyet kaptak. A látogató itt nem csupán vitrinekben találkozik a múlttal, beléphet a régi házakba, megnézheti az egykori bútorokat, használati tárgyakat és munkaeszközöket, és közben szinte maga is egy 19. század végi, 20. század elejé faluban érezheti magát. A múzeumfalu különlegessége, hogy a Felső-Tisza vidék több tájegységének, köztük a Szatmár, a Rétköz, a Nyírség és a Bereg népi építészetét és hagyományait is bemutatja. Találunk itt régi mesterségeket bemutató műhelyeket, szatócsboltot. A történelem iránt érdeklődők számára pedig külön érdekesség az Árpád-kori falurész, ahol a 10-13. Század jellegzetes épületeit és életmódját idézik fel. A Sóstói Múzeumfalu tehát jó választás lehet azoknak, akik egy kellemes kirándulás mellett szeretnének közelebb kerülni ahhoz is, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek elődeink. Ha pedig Vásárosnaményból indulunk, érdemes felírni a kirándulási listára, hiszen egy tartalmas naphoz nem feltétlenül kell messzire utazni.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Erő Vállablaborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121 Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
1: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
3: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
4: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlóval, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carló szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carló. Induljon jól a tanév!
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Az angol Premier League-ben a Manchester United 5-2-re küldötte az Ipswich-et az Old Traffordon, Bruno Fernandes pedig Mester 3-as szerzett. A Chelsea egy 7 gólos thrillerben 4-3-ra verte a Brightont, a Leeds és a Brentford döntetlenre végzett, a Sunderland pedig egy késői góllal legyőzte a Fulhamet. A La Ligában újabb madridi gálát láthattak, a Real Madrid 4-0-ra nyert a Málagával szemben, Jude Bellingham 2 gólt szerzett, Kylian Mbappé és Arda Güler is betalált, így a királyi gárda José Mourinho irány alatt sorozatban harmadik bajnoki sikerét ünnepelhette. Van Liszki Premier League Manchester United Ross Romeo Ipswich, Zrachunkon 5-2, na Old Trafford, Bruno Fernandes a formájú hat-trick, Chelsea u londonskomu trilleri, Premier Brighton Zrachunkon 4-3, Leeds i Brentford zihrali uničiju, a Sunderland zavdjaki pizňomu holu zdolav Fulham. U La Ligi ubolivalnike stali svitkami čergovo madridskog šou, Real Ross Romeo Malahu Zrachunkon 4-0, Jude Bellingham zabil dvijče, Kylian Mbappé ta Arda Güler takož vyznačili se. Команда Жозе Муріньо святкувала третю поспіль перемогу в чемпіонаті. Filip Hrgović a modern nehézsúly egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatta, amikor kiütötte Moses Itaumát, akit a londoni összecsapás egyértelmű esélyesének tartottak. A horvát nehézsúly a 9. menetben győzött, miután a brit boxoló sarka bedobta a fehér törölközőt. A mérkőzés megállításának pillanatában a horvát teljes mértékben hátrányban volt a pontozó lapokon, így a kiütés volt az egyetlen út a győzelemhez. Moses, aki korábban soha nem boxolt, 6 menetnél tovább profi pályafutása első vereségét szenvedt el. A mérkőzés után a horvát bunyós kijelentette, hogy szeretné egyesíteni a világbajnoki címeket és kész megküzdeni a WBC világbajnokával, Agit Kabayellel, vagy a WBO ő birtokosával, Daniel Dubuával. Filip Hrgović stal autorom odnej z najbližších sensácií súčasného heavyweightu. Nokautovavšem Mozesa Itaumu, jako važali bezaprečným favoritom londoňského protestojania. Chorvátsky superťaž premíhu 9. raundi, koli kut Británcia vykonul bílý rušnek. Na moment zupinky boju Hrgović povnistiu prohrával za zapiskami súdiv, tož nokaut stal jediným šľachom do peremohy. Mozes, jaký do cieho žodnou razu neboxoval dolše 6. raundu, saznal peršuj porázky u profesionálach. Pisľa boju Chorvát zajavil, že prahne objednáte tituly зустрівшись із чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом або володарем пояса WBO Даніелем Дюбуа. A héten a száguldó cirkusz mezőnye a legendás monzai aszfaltcsíkra érkezik, ahol szeptember 4-én pénteken kezdődik az olasz nagydíj hivatalos programja a szabad edzésekkel. A világbajnoki pontverseny egyre szorosabb, így a hétvége kulcsfontosságú lesz. Az időmérő szombaton 16 órakor, a vasárnapi futamot pedig 15 órakor rendezik. A hétvégén a klubfutballé a főszerep, az angol Premier League-ben, a spanyol La Ligában, a Bundesligában és az olasz Széria A-ban is teljes fordulót rendeznek. Всього тижня пелетон королівських перегонів перебуває на легендарний автодром Монза, де 4 вересня у п'ятницю розпочнеться офіційна програма Гран-прі Італії вільними практиками. Чемпіонат світу стає дедалі напруженішим, тож вікенд матиме вирішальне значення. Кваліфікацію проведуть у суботу о 17:00, а старт головної гонки відбудеться в неділю о 16:00. Вихідними в центрі уваги буде клубний футбол. Повний тур зіграють в англійській прем'єр-лізі, іспанській ла-лізі, німецькій бундеслізі та італійській серії А. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Váhozal Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Агостя овісер вагя шерв, бізза магата легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán szón belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
11: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 hrivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хайлот.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény környékén keresünk kirándulási célpontot, érdemes egy kicsit távolabb is tekinteni, hiszen nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy egy egészen különleges világba csöppenjünk. Nyíregyházán található a Sóstói Múzeumfalu, amely akár egy családi kirándulás egyik állomása is lehet. Magyarország egyik legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumában egy régi falu életét ismerhetjük meg. Amint egy 7,5 hektáros területen közel 100 népi épület található, amelyek között lakóházak, gazdasági épület, iskola, templom, harangtorony, műhelyek és közösségi terek is helyet kaptak. A látogató itt nem csupán vitrinekben találkozik a múlttal, beléphet a régi házakba, megnézheti az egykori bútorokat, használati tárgyakat és munkaeszközöket, és közben szinte maga is egy 19. század végi, 20. század elejé faluban érezheti magát. A múzeumfalu különlegessége, hogy a Felső-Tisza-vidék több tájegységének, köztük a Szatmár, a Rétköz, a Nyírség és a Bereg népi építészetét és hagyományait is bemutatja. Találunk itt régi mesterségeket bemutató műhelyeket, szatócsboltot. A történelem iránt érdeklődők számára pedig külön érdekesség az Árpád-kori falurész, ahol a 10-13. Század jellegzetes épületeit és életmódját idézik fel. A Sóstói Múzeumfalu tehát jó választás lehet azoknak, akik egy kellemes kirándulás mellett szeretnének közelebb kerülni ahhoz is, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek elődeink. Ha pedig Vásárosnaményból indulunk, érdemes felírni a kirándulási listára, hiszen egy tartalmas naphoz nem feltétlenül kell messzire utazni.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 32-69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32-72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedő lemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилю.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 79 637 9206 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121 Pacsirta Egészségügyi Központ Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésengedély alapján.
1: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
2: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre, és a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу фонду.

0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Hey! 92 і 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Jodin FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek. Csapok magának a stílus, a vifáhon, szerzelj a szöldöpről.

0: people talk about forever.
1: Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer, mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

órája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki úr.

0: Mika király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem éjszakra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszejére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt, s hát uramisten, mit látnak szemei. A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvessződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvessződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán. – Ugye meg akartál szökni tőlem? – mondta a béka. – De megállj, ezt még megkeserülöd. Hely, búna kereszkedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, s megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is. – Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd? Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hol van? Merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony? Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon. Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, és abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó, kapas, nagy harang válaszol el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elelszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol, mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam, sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam, de egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidéc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya. Egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg. Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondá nagy búsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a Molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, Molnár gazda!
1: Adj Isten, acsém! Hó jársz itt, ahol a madár se jár!
0: Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
1: Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
0: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől. Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom?
1: Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol.
0: Hát aztán hova viszi?
1: Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben.
0: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kioldották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
1: Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon. Felfogadlak annak.
0: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el! Hiszen ez az ő felesége.
1: Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mit csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé?
0: Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
2: Ki sütötte ezt a cipót?
0: Mondja a sütőmester.
1: A sütőinas, felséges királyné.
2: Küldje ide mindjárt.
0: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen, neme, a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el vég.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjana 102. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па, Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.